azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

kedvenc rádiójában. Ez a Star Rádió. Star Rádió.

hozzá. Mert a sok okos, aki a saját dolga helyett most itt neked mondja meg, hogy szerinte hol a helyed. Magával van barában és nem veled. Ülem elém, én vagyok az embered.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: élet és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

A nyár már itt van. Már csak én hiányoztam, mondhatnám nagyképűen, csak hogy ez nem felelne meg a valóságnak. Mert hogy én itt vagyok, a nyár az, ami hiányzik. Így indul július 24-e is, pénteki napra esik 2026-ban. De 6 óra után, néhány másodperccel a szokásos jó kívánság ezúttal sem hiányozhat. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk tartalmas, és a mai péntekük kellemesen felvezető a hétvégére. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Respekt és Take Me Away, 9 perccel járunk 6 óra után, péntek van, július 24-e, és a mai napon esőre kell számítani, borongosan is indul a nap, látszik, ahogy szokták mondani, ugye, hogy nem tudom, szó szerint hogy van, de hogy tulajdonképpen az üzenete annak a mondásnak az, hogy a napnak a mienség az tulajdonképpen már az első órákban úgy meglátszik, nyilván, hogyha ezt átvitt értelemben is, nem feltétlenül időjárás vagy meteorológiai szempontból kell értelmezni, hogyha nem értesz hozzá, de nekiállsz, akkor már az elején látod, hogy abból amúgy sem lesz semmi. Ilyen értelemben is lehet, de amúgy igen, vagy fejétől büdösödik a hal, hát igen, a napnak a feje az mindenképpen a reggel, de amúgy nem lesz igazi nyári napunk a mai napon sem. Ez nem zárja ki annak a lehetőséget, hogy ne süssön ki a nap. De igen, erre van lehetőség, ahogy esőre is. 30-35%-nyi esély, hogy a nap második felében, de 65%-nyi esély a nap első felében, azért legyen részünk már esőben. Nem tudom, hogy az éjszakai órák beleszámítanak ebbe a 65%-ba. Lehet, hogy igen. A holnapi nap, hála jó Istennek, minimálisra csökken az eső valószínűséget. 10-15%. A vasárnapi nap az csapadékmentesnek ígérkezik, és akkor jön majd hétfő és kedd. Na, azok is ilyen esősek lesznek. Talán nagyobb mennyiséggel is akár. És közben néztem, hogy a szerda meg a csütörtök, ami ugye még mindig július 29-e és 30-a. Hát az is ilyen 24-26 fok, ami végül is nem rossz. Csak ilyen időt mi ugye általában májusban, meg szeptemberben szoktunk újabban tapasztalni. Éppen szóba került valahol, hogy milyen időket élünk meteorológiai szempontból, és valaki azt mondta, hát ilyen lesz az egész nyár, ezt mondták a meteorológusok. Mondom, hú, akkor én erről lemaradtam, de nem jó ezt így hallani. Szóval érdekes, amikor jött a hőkupola, akkor mindenki elkezdett sápítozni, hogy jaj, baj van, veszély van, ilyen forró nyár, így, meg úgy, nem tudom mi. És erre fel volt 4 meleg napunk, mindenki jött a mind meghalunk mondással, és kiderül, hogy hát évek óta nem volt ilyen hűvös nyarunk, ha az átlag hőmérséklet tekintjük, mint amilyen ez egyelőre. De ha azt mondják, hogy ilyen lesz az egész nyár, akkor augusztus sem ígérkezik túl jónak. Na majd meglássuk, mire megyünk vele. Nem hagyunk semmit sem a hátunk mögött. Nothing left behind us. Énekel Richard Marx. 6 óra 12 perc van. És a jó hír az, hogy ez az a nap, amire hétfő óta várunk.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Joe Cocker, Stay the Same. Ezt magyarra úgy tudnánk lefordítani egy másik dalcímmel, hogy az légy, aki vagy. És ne változz meg, maradj annak, aki most itt vagy. Stay the same. 6 óra 22 perc van. Kinga és Kincső nevű hallgatóinkat köszöntjük a mai napon. A Kincső nevet amúgy Jokai Mornak köszönhetjük, mert hogy ő alkotta a Jövő század regényében. A Kinga pedig a Kunigunda régi magyar becézőjéből önállosult. És van egy születésnaposunk is. 57 évet ünnepel a mai napon. Jennifer Lopez, a puertorikai származású amerikai énekesnő, amúgy színésznő is, táncos is, divattervező is, producer. 2011-ben az amerikai People magazin több százezer szavazat alapján a világ legszebb nőjének választotta. A Forbes magazin szerint 2012-ben volt a világ egyik legbefolyásosabb híressége. Igen, bizonyos dombarulatoknak köszönhetően is elég gyakran szerepelt ilyen-olyan nem feltétlenül tényközlő írásokban. Inkább ilyen csámcsogások meg csevegések voltak. Nem mondom meg, hogy melyik dombarulatáról van szó, gondolom a legtöbben amúgy is tudják. Ami sokszor gondot okoz, hogy nehéz eldönteni, hogy most akkor ő színésznő igazából, vagy énekesnő. Mert hogy láttuk főszerepben, elég komoly tematikájú filmekben is. Például a tragikus sorsú mexikai Selena című filmben játszotta el a címszerepet amúgy. Az is egy külön sztori. Nekünk talán annyit nem mond, de a mexikaiaknak, akik láthattak végül egy honfitársat, aki az Amerikai Egyesült Államokban tudott tényleg olyan sikereket elérni, hogy az irigylésre méltó. Igen, az számukra ez egy érzékeny téma. És pont Jennifer Lopez az ünnepeltünk játszotta el ennek a főszerepét. 57 évet tölt a mai napon, Isten éltesse őt, és hát nyilván azokat is, akik a mai napon vele együtt ünnepelnek, így reggelente, vagy ahogy a dalának a címe mondja, in the morning. Jó reggelt!

Gyere vissza is, maradj, come back and stay, énekelte a Bad Boys Blue. 6 óra 31 perc van, július 24-e. Nagy írót adott a világnak ez a nap, hát olyan 224 évvel ezelőtt, akire a franciák amúgy joggal lehetnek büszkék. Úgy maradt fenn a történelemben, mint regény és drámaíró. Viszont ha megnézzük, igazából ő közjegyző írnok volt, iratmásoló az Orleans-i herceg titkárságán, majd újságszerkesztő, mindig csődbe jutó, költekező, de amúgy páratlan energiájú alkotó. A sikert amúgy számára nálunk kevésbé ismert harmadik Henrik udvara című drámája hozta meg, és ez innentől kezdve próbált írásaiból megélni, és tényleg ontotta a fordulatos történelmi drámáit, vagy a romantikus modern regényeket. A több mint 300 kötetes életművéből, sikerekből is amúgy színvonalban kiemelkednek. Például a Három testőr, 20 év múlva, Monte Cristo grófja, a Fekete tulipán, az egyik leghíresebb filmverzióját Alain Delon játszotta, vagy a Királyné lovagja című regények, amelyeket amúgy több közreműködővel együtt szerkesztett. A sikerének a titka, hogy bátran vállalta a romantika, mint új irányzat legszélsőségesebb túlzásait is. Előadás módja, meseszövése lebilincselő, regényei érdekes kalandok bonyolult sorozata, idealizált hőseinek világa és a fantázia birodalma volt. Művei több kiadást értek meg magyar nyelven is, és korábban egy kicsit úgy érintettem a témát, hogy világszerte számos és nem kicsi, nagy sikerű filmet készítettek a regényeikből. Alexandre Dumas. Melyik filmben kerül szóba? A Remény rabjaiban. Stephen King regényében és annak filmes változatában Tim Robbins-szal és nem jut eszembe a... Na, mindegy. Szóval ülnek a börtönben, és akkor valaki kevésbé művelt rab. Alexander Dumás. Az nem Dumás, te, az Dumas. Nem tudom, valaki emlékszik-e még erre a jelenetre. Na, de mindegy. Ma van a születési évfordulója, ez biztos. Purple Disco Machine és Chromeo dalával folytatjuk. Heartbreaker. 6 óra 34 perc van. Jó reggelt! Morgan Freeman. Vele együtt játszik Tim Robbins a Remény rabjaiban. Beugrott.

Magasi Brothers Company és van egy ház, de én inkább úgy mondanám, hogy van egy versenypálya. Nem olyan messze hozzánk, sőt azt hiszem, hogy ez a legközelebbi. Amit Hungaroringnek neveznek, és kereken 40 évvel ezelőtt, 1986-ban, akkor még vasfüggöny választotta el Magyarországot is, hát vele együtt minket is, Európa nyugati felétől. Mi voltunk a szocialisták, ők voltak meg a mocskos kapitalisták. Na, de lényeg az, hogy azóta megszűnt a vasfüggöny. De ha valaki utána olvas, hogy érdekes, hogy nem sokat tudtak a magyarországi helyzetekről. Tehát a pilóták úgy jöttek, hogy vajon ott lehet kenyeret venni például? Hoztak ennivalót magukkal, meg voltak győződve arról, hogy Magyarországon ott semmi nincs. Hát kommunizmus, szocialista, népköztársaság, stb. Tehát, és azóta imádják. Nem feltétlenül a pályát, bár az is meglehetősen nagy kihívás elé állítja a pilótákat, meg technikás, sokáig kritizálták, hogy ott az pályát nem lehet előzni, de azért okozott meglepetést. Az biztos, óriási érdeklődés kíséri a 41. futamot, mert valahogy az, hogy 40 kerek az évforduló, amióta rendezték a versenyt először, de hogyha számozzuk a versenyeket, akkor ez lesz a 41. Forma 1-es magyar nagydíj, és mától vasárnapig mintegy 300 ezer szurkoló érkezik. Várható a Hungaroringre. Ráadásul a szezon 11. verseny hétvégéjét Andrea Kimi Antonelli vezetésével indítják. A Mercedes 19 éves versenyzője jelentős előnnyel érkezik, vagy érkezett már, hisz ott van Magyarországra, hiszen a pontversenyben második Lewis Hamilton lemaradása 45 pont, George Russell, a csapattársai pedig 50 egység. És még annyit a magyar nagydíjról, hogy az elmúlt 40 évben számos alkalommal szolgáltatott már meglepetést a magyar nagydíj. Piastri 2024-es sikere előtt többen is voltak, akik karrierjük első győzelmét Magyarországon aratták, és azt úgy általában a Forma 1-es versenyzők soha nem felejtik el, hogy hol győztek először. Ahogy Mihály Schumacherről is mindenki tudta, hogy hát neki Belgium, a belga pálya, azt mondja, a pólját is ott szerezte először is, első győzelmét is, de ami Magyarországot illeti, 1993-ban Damon Hill, 2003-ban a most is a mezőnyben lévő Fernando Alonso, 2006-ban Jenson Button, 2008-ban Heikki Kovalainen, 2021-ben pedig Esteban Ocon aratta első győzelmét a Hungaroringen, tehát ez azt jelenti, hogy sok pilóta számára az egy felejthetetlen helyszín, hogyha Forma 1-ről beszélünk. Megyünk tovább a hang sebességével, tehát még a Forma 1-es autóknál is gyorsabban a Coldplay-jel, Spin of Sound. 6 óra 44 perc van. Jó reggelt!

Floridáink dalát hallhattuk, 8 perc választ el 7 órától, és arra készülünk, hogy zárjuk a Becker első óráját két dallal. Jön a bónuszjáték az IBM Mafiától, előtte pedig, hogyha valaki hiányzik, akkor dolgozzuk fel a Police együttes Every Breath You Take című számát, egyedi módon, ahogy Puff Daddy tette, és adjuk neki azt a címet, hogy I'll be missing you, hiányozni fogsz. Jó reggelt!

0: Lakások épülnek Szentegyházán, holnap tartják a portékát, új szövetségi kapitánya van Magyarországnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szent Ábrahám község 4 településén a befejezéséhez közeledik a szennyvízhálózat felújítása és bővítése. Az önkormányzat az Angyelszárinyi országos programban 12 millió lejes támogatást nyert a beruházásra, amely tavaly nyáron indult. A kivitelező közel 9 kilométernyi vezetéket fektetett le, emellett korszerűsítették a hálózatot, szivattyúállomásokat építettek ki, és automatizálták a teljes rendszert. A község eddigi legnagyobb fejlesztése Csekefalvát, Szent Ábrahámot, Magyar András falvát és Gagyot érinti. A munka befejezése után egy Európai Uniós projekt részeként az érintett utcák új aszfaltburkolatot is kapnak. Várhatóan augusztus végére elkészül a tanárok és az egészségügyi dolgozók számára épülő 12 szolgálati lakás Szentegyházán. A beruházás az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósul meg, a 2022-ben benyújtott pályázat még mintegy 5 millió lejes költséggel számolt, a kivitelezési tervek elkészülésekor azonban a becsült összeg 8 millió lejre emelkedett. Az önkormányzat ennek ellenére folytatta a projektet, a tervek szerint a jogosult pedagógusok és egészségügyi dolgozók már ősszel beköltözhetnek az új szolgálati lakásokba. Ismét megtartják szombaton a helyi termelők vásárát. A portéka ezúttal is a Kossuth Lajos utcában lesz, ahol pék, hús és tejtermékeket, mézből készült termékeket, lekvárokat és szörpöket, illetve kézműves termékeket lehet vásárolni. A vásár holnap 9 és 14 óra között tart nyitva. Lőgyakorlat lesz a kerekerdői hegyi vadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint július 28-án kedden 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Ismét megbüntették a kolozsvári CFR labdarúgó csapatát. Az UEFA döntése értelmében a klub a következő 3 átigazolási időszakban nem szerződtethet új játékosokat. Szerdán lemondott tisztségéről a CFR elnöke, Juliu Muresan, aki a súlyosbodó pénzügyi és szervezeti problémák közepette távozik. Két labdarúgó, Carlo Muhár és Andrei Cordea is hivatalosan jelezte, az elmaradt bérek miatt jogi lépéseket kezdeményezett. Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Tegnap sajtótájékoztatón jelentette be az I. és Ferenc által vezetett Magyar Kézilabda Szövetség, hogy az edző 3 éves szerződést írt alá. A juniorokkal a múlt héten a Kolozsváron Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László játékosként szerepelt a magyar válogatottal az 1992-es olimpián. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgón töltötte, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtti órákban még esőzések lehetnek, délután már tiszta égboltra számíthatunk, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Stay a little longer, maradj még egy picit. 8 perccel járunk 7 óra után a Wecker második órájában, péntek van, és szeretjük ezt, már ha utána számolunk, és eszünkbe jut, hogy erre a napra várunk hétfő óta, egy esztendőben ugyanannyiszor van péntek, mint hétfő, vagy éppen szombat, tehát igazságtalanságról itt nem beszélünk, nem tudom, mi panaszkodunk annyit a hétfőre. Nincs több hétfő, mint péntek, csak lehet, hogy másképp viseljük el azt a bizonyos napot, ismerős is a sóhaj azon a bizonyos napon, amit oly sokan nem szeretnek. És úgy hangzik, mintha valami óriási igazságtalanságnak lennénk áldozatai hétről hétre, mintha valaki minduntalan a legrosszabbat akarja nekünk, és folyton ezzel a hétkezdéssel kínoz. Hát ha ez netalán így van, akkor a mai nap az elégtételnek a napja, az igazságtalanság korrigálásának, mert hogy a péntek más, mint a hétfő. Legalábbis szeretjük ezt hinni. Ugyanúgy kell fel a nap, ugyanúgy fel kell ébredni, csak hogy fejben másképp viszonyulunk hozzá. Sportolók tudnának erről beszélni, hogy milyen az, amikor fejben dől el minden. Hát, ahogy sok más dolog, ez is. Indítjuk a második órát, vagy inkább folytatjuk a Wecker dalával. Jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 boni, a 350 gromos Krisztím 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 gromos Pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 boni. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallotta.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.
9: I wanna tell you a story. Story about feelings. So now listen.

0: So that's my story. How about you?
1: Sometimes when we touch, az volt a Rimini Project, 7 óra 19 perc van, hamarosan lapszemlével jelentkezünk. Addig térjük vissza picikét a mai nap egyik ünnepeltjére, Jennifer Lopezre, mert ugye ne vitatkozhatunk arról, hogy akkor ő most színésznő vagy énekesnő. Nyilván ő erre tudná megmondani a választ, a pontos választ, hogy minek érzi magát. Arra viszont biztosan tudjuk, hogy mi a helyzet. Jennifer Lopez esetében színésznőből lett énekesnő, vagy énekesnőből lett színésznő? A válasz erre egyértelmű, hiszen 16 évesen kapta első filmszerepét a My Little Girl-ben, de az első igazi nagy költségvetésű mozifilmben 95-ben szerepelt a Pénzvonatban Wesley Snipes és Woody Harrelson oldalán, és korábban is szóltam arról a bizonyos filmről, 1997-ben a Selena című filmben nyújtott alakításával, amikor a kritikusok elismerését is kivívta, tulajdonképpen ez a film vezetett a zenei karrierjéhez. Mint a Comfort című filmben, egy időben ő volt a legjobban fizetett latin színésznő, de közben azt mondta, hogy hát nem rossz a színészkedés, de próbáljuk ki a zenei karriert is. És azt is a csúcsra vitte. 2001, Ain't It Funny, hát nem vicces, című dalt halljuk. Ünnepeltünk Jennifer Lopez előadásában.

Instant Crush énekelt a Daft Punk, egy perc választ el 7:30-tól, illetve a lapszemle a Hargita Népe mai lapszámából is, akkor emeljünk ki három cikket. Egyre többen kérnek segítséget családom belüli erőszak miatt. Ez egy ronda dolog. Ez egy abszolút ronda dolog, amely nélkül sokkal jobb lenne a világ, de hát vannak, akik tesznek arról, hogy ne így legyen. Az idei év első 6 hónapjában 261 családon belüli erőszakkal kapcsolatos bűncselekményt regisztráltak Hargita megyében, 62-vel többet, mint 2025 azonos időszakában, ismertette tegnapi sajtótájékoztatóján a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A növekedés részben annak tudható be, hogy egyre többen fordulnak a hatóságokhoz és kérnek segítséget, mert hogyha ne talán ez nem történik meg, akkor ez a dolog, ez a ronda dolog ismeretlen marad. Nem szerepel a statisztikában olyan, mint hogyha nem is létezne. Már pedig, ha létezik, és nem tudunk róla, az talán még nagyobb baj, mint hogyha létezik, és tudunk róla. A címe azonban engem úgy egy kicsit úgy értetlenné tesz, hogy az agresszorok száma csak nem negyede nem volt józan. Csak nem negyede, tehát még a negyede sem nem volt józan. De ez miért fontos ezt kiemelni? Ez akkor lenne érdekes, hogyha úgy írnak, hogy az agresszoroknak háromnegyede nem volt józan, mert akkor igen, rá lehet fogni a PR-ra, úgy, de szoktuk hallani, hogy hát egy rendes pasi vagy nő lehet végül is bármelyik, csak hogyha iszik, akkor elveszi az eszét. De itt ebben az esetben 4-ből még egy sem jön ki teljes egészében, hogy itt a piát lehet hibáztatni. Akkor ezek szerint nem a pia az, ami agresszorrá teszi az illetőt. Valami mások van. Ilyen a jelleme, ilyen. De mindenképpen tényleg ez egy abszolút ronda dolog. Könnyű nekem beszélni, világéletemben utáltam az agressziót. Soha nem szerettem. Lehet, hogy termetemből kifelé, kicsi voltam, tehát tudtam előre, hogy itt fizikailag alul maradok bárkivel szemben, és akkor próbáljunk más megoldást keresni, hagyjuk a fenébe az agressziót. Valószínűleg, hogy ezért nem tudom elviselni, nézni sem amúgy az agressziót. Mi van még? Valami udvarhelyel kapcsolatos dolog? Á, meg is van. Középiskolában lehessen kézműves szakmát tanulni, erre kíván lehetőséget teremteni Székelyudvarhelyen az Artera Alapítvány. A kezdeményezés ötlete egy magyarországi jó példából született, ám hosszú folyamat, amíg ténylegesen elindulhat egy ilyen képzés. A 6. oldalon találják meg ezt a cikket, hogy népművészeti szakot szeretnének Székelyudvarhelyen, ez a címe az anyagnak. És írnak Tusványosról, Christopher Nolan új filmjéről, amelynek egy héttel ezelőtt volt a bemutatója, amúgy siker, csak hát ettől még vitatható például a szereposztás, hogy kelet-ázsiai katonák, hát a görög seregben az azért egy kicsit nevetséges, mert a görögök tényleg annó, amikor a film játszódik, hogyha úgy tetszik, akkor Homérosznak a korában, tényleg messzire jutottak, Indiáig, de azért Koreáig nem, már bocsi. Foci, van-e foci? Legyen foci. Jó, oké, rendben, hogyha tényleg a legmagasabb szinten akarjuk tekinteni a focit, legalábbis ami a besorolást illeti, mert nem valószínű, hogy az a bizonyos csapat a legmagasabb szinten játszó a focit, de ő a legmagasabb szinten szerepel, az FK Csíkszeredára gondolnak, és jön a Steauát. Annó, én emlékszem, a legnagyobb rangadó Csíkszeredában a csíkszeredai csapat és a Steaua között volt, csak annyi, hogy jégkorongban, tehát az... Pont elkaptam néhány ilyen rangadót, ez valami hihetetlen. A fociban is ott van, de nem az a sportklub Steaua rangadó, ami volt hokiban, de valószínűleg ez sem rossz. És hogyha valaki szeretne ott lenni, látni, akkor ajánlom is, mert hogy az FK Csíkszereda a Fecsőszébét fogadja. Egy győzelem, egy döntetlen és egy veresség az FK Csíkszereda labdarúgó csapatának mérlege a bukaresti Fecsőszébé ellen. A két csapat az elmúlt idényben az alapszakaszban és a rájátszásban összesen 3-szor találkozott. Hazai pályán mindig pontot szerzett a Fecsőszébé ellen az FK Csíkszereda. A trendet folytatnák legalábbis vasárnap este. Tehát akkor lesz a megy. Megnézzük a Forma 1-et, a magyar nagydíjat, és akkor utána lehet menni esetleg szurkolni Csíkszeredának. Na, persze, most nehogy már azt jelnek, szurkoljunk. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában.
Szokás szerint 4 Street-tel folytatjuk. A szívem ég. 7:34 kor. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztárreklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: All by myself, 10 perc választ el 8 órától. A világ körül, vagy szerte a világban. All over the world, ez az Electric Light Orchestra. 8-kor jöhetnek a hírek is.
1: Nem de?

0: Lakások épülnek Szentegyházán, holnap tartják a portékát, új szövetségi kapitánya van Magyarországnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szent Ábrahám község 4 településén a befejezéséhez közeledik a szennyvízhálózat felújítása és bővítése. Az önkormányzat az Angyelszárinyi országos programban 12 millió lejes támogatást nyert a beruházásra, amely tavaly nyáron indult. A kivitelező közel 9 kilométernyi vezetéket fektetett le, emellett korszerűsítették a hálózatot, szivattyúállomásokat építettek ki, és automatizálták a teljes rendszert. A község eddigi legnagyobb fejlesztése Csekefalvát, Szent Ábrahámot, Magyar András falvát és Gagyot érinti. A munka befejezése után egy Európai Uniós projekt részeként az érintett utcák új aszfaltburkolatot is kapnak. Várhatóan augusztus végére elkészül a tanárok és az egészségügyi dolgozók számára épülő 12 szolgálati lakás Szentegyházán. A beruházás az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósul meg, a 2022-ben benyújtott pályázat még mintegy 5 millió lejes költséggel számolt, a kivitelezési tervek elkészülésekor azonban a becsült összeg 8 millió lejre emelkedett. Az önkormányzat ennek ellenére folytatta a projektet, a tervek szerint a jogosult pedagógusok és egészségügyi dolgozók már ősszel beköltözhetnek az új szolgálati lakásokba. Ismét megtartják szombaton a helyi termelők vásárát. A portéka ezúttal is a Kossuth Lajos utcában lesz, ahol pék, hús és tejtermékeket, mézből készült termékeket, lekvárokat és szörpöket, illetve kézműves termékeket lehet vásárolni. A vásár holnap 9 és 14 óra között tart nyitva. Lőgyakorlat lesz a kerekerdői hegyi vadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint július 28-án kedden 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Ismét megbüntették a kolozsvári CFR labdarúgó csapatát. Az UEFA döntése értelmében a klub a következő 3 átigazolási időszakban nem szerződtethet új játékosokat. Szerdán lemondott tisztségéről a CFR elnöke, Juliu Muresan, aki a súlyosbodó pénzügyi és szervezeti problémák közepette távozik. Két labdarúgó, Carlo Muhár és Andrei Cordea is hivatalosan jelezte, az elmaradt bérek miatt jogi lépéseket kezdeményezett. Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Tegnap sajtótájékoztatón jelentette be az I. és Ferenc által vezetett Magyar Kézilabda Szövetség, hogy az edző 3 éves szerződést írt alá. A juniorokkal a múlt héten a Kolozsváron Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László játékosként szerepelt a magyar válogatottal az 1992-es olimpián. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgón töltötte, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtti órákban még esőzések lehetnek, délután már tiszta égboltra számíthatunk, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Bonaboy és Last 7,5 perccel járunk 8 óra után a Wecker harmadik órájában. Történik mindez július 24-én pénteken, amikor Jennifer Lopez ünnepli születésnapját. Aki témában van a Forma 1-ben, és azért nem tegnaptól nézi a versenyeket, annak mond valamit ez a név, hogy Tiago Monteiro, portugál autóversenyző, ő is születésnapot ünnepel a mai napon, kereken 50 évet amúgy. De ez a nap adta nekünk Alexandre Dumas francia írót is, akinek a három testőrt, vagy például a Monte Cristo grófját köszönhetjük. És ezen a napon született még 1898-ban Emily Earhart, pilóta nő, a repülés amerikai származású női úttörője, az első női pilóta, aki átrepülte az Atlanti-óceánt. Aztán 1937-ben elhatározta, hogy még egy utolsó nagy utat tesz a Föld körül, csak hogy valahol a csendes óceán felett eltűnt, soha nem találták meg. Sem őt, sem a repülőgép roncsát. De ettől még emlékezhetünk rá, és elismerésünket fejezhetjük ki, hogy nőként azért abban az időben ilyesmire vállalkozni, hát az azért az nem semmi. Kellett oda bátorság, és valószínűleg küzdelem az egész világ ellen, ha belegondolunk. Úgyhogy akkor a repülőkkel folytatjuk. Szívzuhogás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 boni, a 350 gromos Kristin 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 gromos pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 boni. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Buddies Without Organ és Conquering America. Hát Amerikát azért nem fogjuk egyhamar meghódítani, nem is a szándékunkban. Meglátogatni azért, hát az sem egy könnyű dolog, tegyük hozzá. Sőt, közelebb rájutni sem épp olyan egyszerű. Éppen nézem, itt azt mondták, hogy ugye, hogyha az egész nyár ilyen lesz, mármint július és augusztus is ilyen átmérsékelten meleg, hogy finoman fogalmazzak, akkor valószínűleg, hogy a szeptember lesz a legszebb hónap ebből az évszakból, még akkor is, hogyha kalendáriumi szempontból az már az őszhöz tartozik, az lesz talán a legszebb nyári hónap. És éppen nézem a különféle eseményeket, hogy hirtelen szembe futott, hogy Margittán, ott van egy városi strand, és ott fesztivált szoktak rendezni, egy ilyen élmény strandszerűség. Nem is tudtam. Ja, hogyha valaki Margittát keresi, Bihar megyében, amúgy csak 30? Vagy nem, azt hiszem csak 10 kilométer a magyar határtól, és ott szeptember első hétvégén hát elég komoly zenei megmozdulás lesz, Szabadságfest, és T. Dani, Kowalski meg a Vega lépnek fel, Pornograst, Moby Dick, Tangcsapda, és Ruzsa Magdi, azért őket így 4 napra összehozni, mennyi az ára vajon? Hűha, 265 le, hát nem olcsó, na de mégis csak 4 nap, meg DJ-szettek, stb. Tehát mégis egy fesztiválról beszélünk. Nem rossz, nem tűnik rossznak.

Don Henley az Eagles együttes, hát dobosa, de amúgy nem mondanám, hogy frontembere, de azért énekelt jó néhány Eagles slágert, például ő énekli a Hotel California-t, hogy csak a legismertebbet említsem. Tegnap előtt ünnepelte egyébként 79. születésnapját, Isten éltesse. 8:29 perc van, megy tovább a péntek, régi dal, nem tudom a hányadik feldolgozása ez a verzió, de ez a legújabb. I'd love you to want me. G and Luke.

Holigönze is, menj tovább, 8 óra 37 perc van. A hírekben már beszámoltunk erről, de hogyha ne talán valaki lemaradt, nem árt, ha tudja, hogy a hónap utolsó szombatja következik, és ez nálunk vásárt jelent. És holnap reggel már 9 órától vásártérré változik a Kossuth utca. Közel 50 árus hozza el a szívvel lélekkel készített portékáját a júliusi hagyományos és helyi termékek vásárában. Népszerűsíti az eseményt egyébként a polgármesteri hivatal Facebook oldala is. Ez a júliusi portéka a Kossuthban szombat reggel 9 órakor kezdődik, és délután 2-ig várja a vásárlókat.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

Veled szállok, I fly with you, Gigi D'Agostino dalát hallhattuk most, amikor 9 perc választ el 9 órától. Szokták mondani, hogy azok a legjobb slágerek, vagy nekünk legalábbis azok tetszenek a legjobbak, amelyeket valamilyen eseményhez, többnyire kellemes eseményhez tudjuk kötni. És van úgy, hogy a dalt már megírták 20-30-40 éve, és akkor történik valami, és ha ne talán párosítjuk ezzel a dallal, olyan, mint hogyha ez a dal pont arról szólna, bár milyen furcsa is, hogy az a dal már 40 éve létezik, és mégis, mint hogyha arra bizonyos eseményre írták volna. Ha meg ne talán párosítani szeretnénk, ugye egy viszonylag új dal, 2020-as esemény, viszont még frissebb az a másik dolog, amivel tudnánk párosítani. Burai és Lotfi Begi daláról van szó, Háborgó mélység. Na, keressünk a mai világban valamit, amihez tudnánk ezt párosítani. Hát véleményem szerint, hogyha a romániai vagy a magyarországi politikai helyzetet szeretnénk leírni, akkor a dalcím tökéletesen leírja, hogy miről is van szó, és hogy állunk most. Háborgó mélységekben vagyunk.

0: Lakások épülnek Szentegyházán, holnap tartják a portékát, új szövetségi kapitánya van Magyarországnak. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Szent Ábrahám község 4 településén a befejezéséhez közeledik a szennyvízhálózat felújítása és bővítése. Az önkormányzat az Angyel-Szalinyi országos programban 12 millió lejes támogatást nyert a beruházásra, amely tavaly nyáron indult. A kivitelező közel 9 kilométernyi vezetéket fektetett le, emellett korszerűsítették a hálózatot, szivattyúállomásokat építettek ki, és automatizálták a teljes rendszert. A község eddigi legnagyobb fejlesztése Csekefalvát, Szent Ábrahámot, Magyar András falvát és Gagyot érinti. A munka befejezése után egy Európai Uniós projekt részeként az érintett utcák új aszfaltburkolatot is kapnak. Várhatóan augusztus végére elkészül a tanárok és az egészségügyi dolgozók számára épülő 12 szolgálati lakás Szentegyházán. A beruházás az Országos Helyreállítási Alap támogatásával valósul meg, a 2022-ben benyújtott pályázat még mintegy 5 millió lejes költséggel számolt, a kivitelezési tervek elkészülésekor azonban a becsült összeg 8 millió lejre emelkedett. Az önkormányzat ennek ellenére folytatta a projektet, a tervek szerint a jogosult pedagógusok és egészségügyi dolgozók már ősszel beköltözhetnek az új szolgálati lakásokba. Ismét megtartják szombaton a helyi termelők vásárát. A portéka ezúttal is a Kossuth Lajos utcában lesz, ahol pék, hús és tejtermékeket, mézből készült termékeket, lekvárokat és szörpöket, illetve kézműves termékeket lehet vásárolni. A vásár holnap 9 és 14 óra között tart nyitva. Lőgyakorlat lesz a kerekerdői hegyi vadász alakulatnál. A katonaság közleménye szerint július 28-án kedden 9 és 16 óra között lesz a gyakorlat, arra kérik a lakókat, hogy a balesetek elkerülése véget kerüljék a környéket. Ismét megbüntették a kolozsvári CFR labdarúgó csapatát. Az UEFA döntése értelmében a klub a következő 3 átigazolási időszakban nem szerződtethet új játékosokat. Szerdán lemondott tisztségéről a CFR elnöke, Juliu Muresan, aki a súlyosbodó pénzügyi és szervezeti problémák közepette távozik. Két labdarúgó, Carlo Muhár és Andrei Cordea is hivatalosan jelezte, az elmaradt bérek miatt jogi lépéseket kezdeményezett. Sótonyi László lett a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitánya. Tegnap sajtótájékoztatón jelentette be az I. és Ferenc által vezetett Magyar Kézilabda Szövetség, hogy az edző 3 éves szerződést írt alá. A juniorokkal a múlt héten a Kolozsváron Európa-bajnokságot nyerő Sótonyi László játékosként szerepelt a magyar válogatottal az 1992-es olimpián. Eddigi edzői pályafutása jelentős részét Csurgón töltötte, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiához igazolt, amellyel februárban szerződést is hosszabbított. A meteorológusok szerint ma változékony időjárás lesz térségünkben, a délelőtti órákban még esőzések lehetnek, délután már tiszta égboltra számíthatunk, a legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Sam Hunt és 23, azaz 23. Az mondjuk tegnap volt, ma már 24-e és péntek. Nem hiszem, hogy bárki panaszkodna erre. Az időjárásra annál inkább, ugyanis a kánikulát egyelőre felejtsük el, hiába írunk júliust. Ma is, holnap is 20 Celsius foknál melegebb nem nagyon lesz. A különbség a két nap között, hogy nagyobb a valószínűsége annak, hogy ma legyen eső, mint hogy holnap. Ma olyan 35%-nyi esélyt adnak arra, hogy a délutáni órákban hújon valami, holnap pedig mindössze 15%-nyi esély van erre. Igazából a csapadékmentes napnak vasárnap ígérkezik, akkor már melegebb is lesz, 25 Celsius fok, és felhőt alig fogunk látni a prognózis szerint, vagyis 12 órán át fog sütni a nap. Tehát ahogy fel kell, addig a pillanatig, amíg lenyugszik. Úgyhogy a vasárnapig érkezik egyelőre a hétvégét tekintve a legígéretesebb nyárias napnak.

0: Egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Na, szóval lassacskán elbúcsúztatjuk júliust. Nem olyan volt, amilyennek sokan várták, mármint, hogy forró lesz strandidővel. Ez van. Milyen lesz az augusztus? Nos, azt mondják a meteorológusok, hogy augusztus első három hetében a hőmérséklet a szokásosnál magasabb lesz, különösen az ország nyugati részén. Vagyis forró augusztust jósolnak a meteorológusok. 27, tehát júli 27, augusztus 3, az még nem, de ami ezután következik, állítólag az már igazi nyár lesz. Bár csak így lenne, egy gond van, júliusra is ugyanezt mondták. Elválik.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Próbáld ki a Fitfill Fitness és Sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfill, az egészségért és a szépségért.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: you home.
1: Fiatalok vagyunk. Jó, szeretjük ezt mondani, attól függ, milyen szempontból nézzük. 8 perc választ el 10 órától is, ami nem változott, ami nem vénül, nem öregszik, legalábbis ebben a pillanatban nincs erre kilátás, az, hogy amikor 10-et üt az óra, akkor a Star Rádióban a legfrissebb hírek hallhatóak. Addig is folytatjuk Madonnával. Apu, ne prédikálj! Papa, don't preach!

0: Biztonságosabbak lesznek a gyalogátkelők. Négyesikrek születtek Csíkszeredában. Gyergyó udvarhely meccs lesz a kupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt az Országos Kataszteri Hivatal kibertámadás miatti leállása miatt. Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint a hivatal működése várhatóan a jövő héten indulhat újra. A kibertámadás elhárításán még dolgoznak, ugyanakkor az ingatlan nyilvántartási adatokat nem értek ár. A fennakadás miatt a parlament azt mérlegeli, hogy meghosszabbítja a tavaly megkötött ingatlan adásvédeli előszerződések lezárási határidejét. Ezzel azok a vásárlók is megőrizhetnék jogosultságukat a kedvezményes áfakulcsra, akik a kataszteri leállás miatt nem tudják időben véglegesíteni szerződésüket. Négyesikrek születtek a csíkszeredai kórházban. A málnásfürdői édesanya, három kislánya és kisfia kedden a várandóság 26. hetében jött világra császármetszéssel, mesterséges megtermékenyítést követően. A koraszülött babákat a Brassói Klinikai Szülészeti Nőgyógyászati Kórház újszülött intenzív osztályára vitték, ahol jelenleg légzéstámogatást kapnak. A kórház tájékoztatása szerint mind a négy újszülött állapota stabil. Újabb figyelmeztető jelzéseket festettek városszerte a gyalogátkelők elé. A figyelemfelhívó piktogramokkal a mobiltelefon és a fülhallgató használatának baleset veszélyére hívják fel a közlekedők figyelmét. A kezdeményező a Móra Ferenc Általános Iskola tanítónője, Sándor Emőke Erika volt, akinek az ötletét felkarolta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Így a városban már több ilyen szempontból biztonságos gyalogátkelő van. A körben levő áthúzott telefon és fülhallgató azt jelzi, hogy a gyalogosok az átjárón az átkelés közben ne használjanak mobiltelefont, valamint ne hallgassanak zenét a fülhallgatón keresztül. Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának első fordulóját. Az FC Székelyudvarhely a Gyergyószentmiklósi VSK-val játszik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a meccset szerdán, július 28-án 17:30-tól játsszák Gyergyószentmiklóson. Selejtező odavágókat játszottak a tegnap este a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros a holland Twente otthonában 2-1-re győzött, a Konferencia Ligában a Debrecen 1-0-ra verte az örmény Pjunik Jerevánt. A Paks a görög Panathinaikosszal csapott össze hazai pályán, 2-1-re vereséget szenvedett. Az örmény Alaskert vendége volt a kolozsvári CFR, ez a találkozó 1-1-re végződött. A kolozsvári universitátja a norvég Brambergent fogadta a Sepsiszentgyörgyi stadionban. A vendégek 2-0-ra vezettek, a kolozsváriak az utolsó percekben kiegyenlítettek, 2-2 lett a végeredmény. Meglepetésre az FCSB hazai pályán 3-2-re vereséget szenvedett a litván Audától. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, helyenként eső is lehet adáskörzetünkben. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Kága is van, Republic Chasing Paradise, 7 perccel járunk 10 óra után a Wecker utolsó órájában, amelyben lesz egy érdekes ideutazás, mert hogy fura, amikor az ember az egyik kedvenc daláról évtizedekkel később deríti ki, hogy nem is az volt az eredeti, hanem van egy annak jóval korábbi verziója, amelyről nem is tudott. Na de erről egy picit később, addig is, ha újra látlak, ez a dal szól a Rakoncai Viktor és Kökény Attila tolmácsolásában.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Bryan Adams és Back to You, 10 óra 22 perc van. Azt szokták mondani, hogy az eredeti, legalábbis a zenei világban, hogy az eredeti az mindig jobb, mint a feldolgozás, mert bárhogy is dolgozzák fel, soha nem tudják visszaadni azt, amit az eredeti hozott. Hát, elég sok kivétel van, ami rácáfol erre. Sorolhatnám hosszasan, nem fogom. De van, bőven. És egyet épp most fedeztem fel. Ráadásul az egyik kedvenc dalomról van szó. Ahogy másnak is, nekem is vannak kedvenc dalaim, meglehetősen ritkán játszom ezeket, mint ha félnék attól, hogy elcsépelődnének. Lehet, hogy hülyeség, de én így állok ehhez hozzá. Van egy dalt, azért úgy szoktam gyakrabban bejátszani. Úgy értem, két hetente, három hetente egyszer, ha ez gyakoriságnak számít. És tiszta véletlenül ugye rámentem egy kicsit, hogy nézek is utána, hogy mégiscsak ki ennek a dalnak a szerzője, mert ez valahogy soha nem jött kérdésként, hogy a legtöbbnél igen, tudom, ki a dalszerző, megnézem mindig, milyen dalokat szerzett, de ez kivételesen itt nem érdekel. Szólt a dal, tetszett, jó volt, oké, amúgy is az együttest kedveltem, más dalukat is, és valahogy összejött, hogy ki a dalszerző. És nézem, hogy Robert Matt Lang, ő írta a dalt, szövegét is, zenéjét is, mindent, pedig őt inkább producerként ismertem, hiszen ő az, aki tökélyre csiszolta például a Def Leppard 1987-es Hysteria című albumát, de producerként olyan lemezek kerültek ki a kezek közül, mint AC/DC-től a Highway to Hell, vagy a Back in Black, vagy a For Those About the Rock, Def Leppardot említettem, de a Pyromania is oda tartozik, vagy Bryan Adamsnek több albumát is, azt is, amelyikről épp ez a dal szólt az imént. Nem beszélve Shania Twainről, aki később a felesége is lett, hát neki köszönhető, hogy Shania Twain 1997-es Come On Over című albuma

a világ legnagyobb példányszámban elkelt country albuma, és még sorok Coors például, Nickelback, Maroon 5, Muse, Tycoon, Boomtown Rats, tényleg nagyon sokan vannak. Nem említettem egy nevet, mert a dalt, a feldolgozást később fogom bejátszani. Mint kiderült, az 1990-ben az amerikai slágerlista második helyig jutó dalnak az eredetije még 1979-ben született meg. Egy kicsit másképp is szólt, talán ezért is jobb a feldolgozás, mert teljesen más megközelítésben ért hozzá. Ez az eredeti. 1979. Dobby Gray az előadó. All I wanna do is make love to you. És akkor majd jön a feldolgozás.

A számunkra amúgy teljesen ismeretlen Dobby Gray énekelte fel Robert John Matt Lang dalát. Eredetileg az Eagles együttes énekesének Don Haley-nek ajánlották fel, mondjuk stílusban igen, passzol is oda, de végül ez a bizonyos nevét se tudom megjegyezni igazából. Igen, Dobby Gray énekelte fel. Aztán eltelt 11 év, és a dalszerző Matt Lang éppen a Heart együttes új albumán dolgozott 1989-ben, és felajánlotta ezt a dalt, hogy lányok, mert hogy a lánycsapatként tartják számon a Heart együttest, voltak ott pasik is, de igazából a frontemberek és az alapítók mind lányok voltak, hogy lányok, van nekem egy dalom, mit szóltok hozzá, és nem tetszett, nem jó ez a dal, na, komolyan. Csak hogy Matt Lang nem véletlenül világhírű producer, és dolgozott olyanokkal, mint a AC/DC vagy Hysteria, Def Leppard, annyira megváltoztatta a dalt, sőt, teljesen új szöveget írt hozzá, hogy a lányok végül azt mondták, hogy hoppá, várj, ez nem is olyan rossz. És mesélték is utána, hogy meglepődtek, hogy végül is nagyobb siker lett ebből a dalból, mint az összes többiből, ami azon a lemezen megjelent, és szinte nem tudtak úgy koncertezni, hogy ezt a dalt ne játsszák el, mert hogy a közönség ezt követelte. Tehát ez kötelező volt. Másképp szól a dal. Fel sem ismered amúgy. És nyilván más zenei ízesítés, más zenei stílus, de a dalszerző ugyanaz, csak az előadó változott. All I Wanna Do Is Make Love To You 1990-ből. Ez már tetszik.

Alex Gaudino, vigyázz! Azaz, watch out! 10 óra 38 perc van. Esetleg valaki tervez valamilyen szabadtéri szórakozást, akkor tudok ajánlani egy programot. Oroszhegy községben ugyanis második alkalommal rendezik meg ezen a hétvégén a nyári estét. Amúgy abszolút okos gondolat, hogy próbálják ezt az évszakot kimaxolni ilyen-olyan eseményekkel. Ezek különlegesebb, tehát oroszhegyi nyári estik második alkalommal, ez filmvetítésből áll és koncertekből. Ami a filmvetítést illeti, ma este 9 órától a falu központjában vetítik le a Kincsem című filmet. Biztosan akadnak, akik esetleg nem látták, vagy újra néznék, bár mondjuk a főszereplő az nem feltétlenül szimpatikus számunkra, de egyefene, film az film. Holnap este pedig két koncert is lesz a nagy focipályán. Este 7-től az Antistress zenekar lép fel, majd este 9-től a Friday Rehab zenekar szórakoztatja a nagy érdemit. Úgyhogy jó, rossz, hogy nem feltétlenül csak a pálinkájáról vagy a szilvájáról híres. Akár erről is lehet majd. Mert hogy kell egy harmadik alkalom is, hogy hagyományosnak mondhatjuk az oroszhegyi nyári estéket. Jó szórakozást a résztvevőknek!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

8 perc választ el 11 órától, eljött az a pillanat, amikor azt mondhatom, hogy mára és erre a hétre ennyit a Vekkerből. Ha minden jól megy, akkor hétfőn újra találkozhatunk, már korán reggel 6 órakor. De persze, a sztár délutánról ne feledkezzenek meg, hamarosan érkezik kolléganőm Bedő Erika. Mint mondtam, velem majd a jövő hét elején találkozhatnak, addig is kellemes hétvégét. A legjobbakat kívánom!

0: Biztonságosabbak lesznek a gyalogátkelők. Négyesikrek születtek Csíkszeredában. Gyergyó udvarhely meccs lesz a kupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt az Országos Kataszteri Hivatal kibertámadás miatti leállása miatt. Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök szerint a hivatal működése várhatóan a jövő héten indulhat újra. A kibertámadás elhárításán még dolgoznak, ugyanakkor az ingatlan nyilvántartási adatokat nem értek ár. A fennakadás miatt a parlament azt mérlegeli, hogy meghosszabbítja a tavaly megkötött ingatlan adásvédeli előszerződések lezárási határidejét. Ezzel azok a vásárlók is megőrizhetnék jogosultságukat a kedvezményes áfakulcsra, akik a kataszteri leállás miatt nem tudják időben véglegesíteni szerződésüket. Négyesikrek születtek a csíkszeredai kórházban. A málnásfürdői édesanya, három kislánya és kisfia kedden a várandóság 26. hetében jött világra császármetszéssel, mesterséges megtermékenyítést követően. A koraszülött babákat a Brassói Klinikai Szülészeti Nőgyógyászati Kórház újszülött intenzív osztályára vitték, ahol jelenleg légzéstámogatást kapnak. A kórház tájékoztatása szerint mind a négy újszülött állapota stabil. Újabb figyelmeztető jelzéseket festettek város szerte a gyalogátkelők elé. A figyelemfelhívó piktogramokkal a mobiltelefon és a fülhallgató használatának baleset veszélyére hívják fel a közlekedők figyelmét. A kezdeményező a Móra Ferenc Általános Iskola tanítónője, Sándor Emőke Erika volt, akinek az ötletét felkarolta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Így a városban már több ilyen szempontból biztonságos gyalogátkelő van. A körben levő áthúzott telefon és fülhallgató azt jelzi, hogy a gyalogosok az átjárón az átkelés közben ne használjanak mobiltelefont, valamint ne hallgassanak zenét a fülhallgatón keresztül. Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának első fordulóját. Az FC Székelyudvarhely a Gyergyószentmiklósi VSK-val játszik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a meccset szerdán, július 28-án 17:30-tól játsszák Gyergyószentmiklóson. Selejtező odavágókat játszottak a tegnap este a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros a holland Twente otthonában 2-1-re győzött, a Konferencia Ligában a Debrecen 1-0-ra verte az örmény Pjunik Jerevánt. A Paks a görög Panathinaikosszal csapott össze hazai pályán, 2-1-re vereséget szenvedett. Az örmény Alaskert vendége volt a kolozsvári CFR, ez a találkozó 1-1-re végződött. A kolozsvári universitátja a norvég Brambergent fogadta a Sepsiszentgyörgyi stadion. A vendégek 2-0-ra vezettek, a kolozsváriak az utolsó percekben kiegyenlítettek, 2-2 lett a végeredmény. Meglepetésre az FCSB hazai pályán 3-2-re vereséget szenvedett a litván Audától. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik. Változékony időjárás lesz térségünkben a meteorológusok szerint, a széljárás megerősödik, helyenként eső is lehet adás körzetünkben. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni! Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj! Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe!
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Biztonságosabbak lesznek a gyalogátkelők. Négyesikrek születtek Csíkszeredában. Gyergyó udvarhely meccs lesz a kupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt az Országos Kataszteri Hivatal kibertámadás miatti leállása miatt. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a hivatal működése várhatóan a jövő héten indulhat újra. A kibertámadás elhárításán még dolgoznak, ugyanakkor az ingatlan nyilvántartási adatokat nem értek ár. A fennakadás miatt a parlament azt mérlegeli, hogy meghosszabbítja a tavaly megkötött ingatlan adásvédeli előszerződések lezárási határidejét. Ezzel azok a vásárlók is megőrizhetnék jogosultságukat a kedvezményes áfakulcsra, akik a kataszteri leállás miatt nem tudják időben véglegesíteni szerződésüket. Négyesikrek születtek a csíkszeredai kórházban. A málnásfürdői édesanya, három kislánya és kisfia kedden a várandóság 26. hetében jött világra császármetszéssel, mesterséges megtermékenyítést követően. A koraszülött babákat a brassói klinikai szülészeti nőgyógyászati kórház újszülött intenzív osztályára vitték, ahol jelenleg légzéstámogatást kapnak. A kórház tájékoztatása szerint mind a négy újszülött állapota stabil. Újabb figyelmeztető jelzéseket festettek városszerte a gyalogátkelők elé. A figyelemfelhívó piktogramokkal a mobiltelefon és a fülhallgató használatának balesetveszélyére hívják fel a közlekedők figyelmét. A kezdeményező a Móra Ferenc Általános Iskola tanítónője, Sándor Emőke Erika volt, akinek az ötletét felkarolta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Így a városban már több ilyen szempontból biztonságos gyalogátkelő van. A körben levő áthúzott telefon és fülhallgató azt jelzi, hogy a gyalogosok az átjárón az átkelés közben ne használjanak mobiltelefont, valamint ne hallgassanak zenét a fülhallgatón keresztül. Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának első fordulóját. Az FC Székelyudvarhely a Gyergyószentmiklósi VSK-val játszik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a meccset szerdán, július 28-án 17:30-tól játsszák Gyergyószentmiklóson. Selejtező odavágókat játszottak a tegnap este a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros a holland Twente otthonában 2-1-re győzött, a Konferencia Ligában a Debrecen 1-0-ra verte az örmény Pjunik Jerevánt. A Paks a görög Panathinaikosszal csapott össze hazai pályán, 2-1-re vereséget szenvedett. Az örmény Alaskert vendége volt a kolozsvári CFR, ez a találkozó 1-1-re végződött. A kolozsvári universitátja a norvég Brambergent fogadta a Sepsiszentgyörgyi stadion. A vendégek 2-0-ra vezettek, a kolozsváriak az utolsó percekben kiegyenlítettek, 2-2 lett a végeredmény. Meglepetésre az FCSB hazai pályán 3-2-re vereséget szenvedett a litván Audától. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, helyenként eső is lehet adáskörzetünkben. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió.
1: Határidők. Állandóan csörgő telefon. Kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
11: A pénteki vidámság bizony-bizony itt lakik a Sztár délutánban, és egyáltalán nem utáljuk a főnökünket, főleg, hogyha hétvégéről van szó, és tudjuk, hogy ma van az utolsó munkanap már, akinek ugye tisztelet a kivétel, van, aki szombaton és még vasárnap is dolgozni fog, nekik kitartást kívánunk, hozzuk a legnagyobb slágereket változatosan, péntek délutánra is hangolódunk a hétvégére együtt egészen 17 óráig, a mikrofonnál Bedő Erika július 24-én is.

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár.

Ritmo. Hangulati stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

Dani Biszt és a hetes című slágere 2015-ből megyünk tovább itt a Sztár délutánban. Holnap reggel tehát Vásártérré változik a Kossuth Lajos utca. Hamarosan hozom a programajánlókat a következő órákban. Arról is fogunk beszélgetni, hogy tusványosan a hétvégén milyen programokra lehet számítani, milyen koncertek lesznek, milyen előadások, és hogy milyen időjárás várható a következő órákban. Az biztos, hogy mára még csapadékot is jeleztek a meteorológusok, sőt, sárga viharjelzés, riasztás van érvényben, már meg nem szabadulunk ezektől a riasztásoktól szerintem, de épp néztük a kolléganőmmel, hogy július utolsó napjaitól, vagyis 31-től elkezdve felhőmentes, ragyogó kék égboltunk lesz, és hétágra fog sütni a nap több napon keresztül, természetesen a nappali csúcsértékek majd 31 Celsius fokok lesznek, úgyhogy erre készülünk, ezt várjuk már, hogy legalább robbanjon be augusztus első napjaiban már az a forró kánikula, az a forró nyár, ami júliusban elkerülte, kikerülte térségünket. Hogyha melegre vágytunk, akkor tényleg el kellett utaznunk valamilyen messzi helyekre és célpontokra, ahol tényleg tudtunk fürdeni, és ahol tényleg tudtuk élvezni a meleget. Élvezzük Sam Smith-et és Calvin Harris-t a következő percekben, még a reklám előtt, hamarosan pedig érkeznek a hírek is.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Biztonságosabbak lesznek a gyalogátkelők. Négyesikrek születtek Csíkszeredában. Gyergyó udvarhely meccs lesz a kupában. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt az Országos Kataszteri Hivatal kibertámadás miatti leállása miatt. Ilie Bolozsán ügyvivő miniszterelnök szerint a hivatal működése várhatóan a jövő héten indulhat újra. A kibertámadás elhárításán még dolgoznak, ugyanakkor az ingatlan nyilvántartási adatokat nem értek ár. A fennakadás miatt a parlament azt mérlegeli, hogy meghosszabbítja a tavaly megkötött ingatlan adásvédeli előszerződések lezárási határidejét. Ezzel azok a vásárlók is megőrizhetnék jogosultságukat a kedvezményes áfakulcsra, akik a kataszteri leállás miatt nem tudják időben véglegesíteni szerződésüket. Négyesikrek születtek a csíkszeredai kórházban. A málnásfürdői édesanya, három kislánya és kisfia kedden a várandóság 26. hetében jött világra császármetszéssel, mesterséges megtermékenyítést követően. A koraszülött babákat a brassói klinikai szülészeti nőgyógyászati kórház újszülött intenzív osztályára vitték, ahol jelenleg légzéstámogatást kapnak. A kórház tájékoztatása szerint mind a négy újszülött állapota stabil. Újabb figyelmeztető jelzéseket festettek városszerte a gyalogátkelők elé. A figyelemfelhívó piktogramokkal a mobiltelefon és a fülhallgató használatának balesetveszélyére hívják fel a közlekedők figyelmét. A kezdeményező a Móra Ferenc Általános Iskola tanítónője, Sándor Emőke Erika volt, akinek az ötletét felkarolta a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal. Így a városban már több ilyen szempontból biztonságos gyalogátkelő van. A körben levő áthúzott telefon és fülhallgató azt jelzi, hogy a gyalogosok az átjárón az átkelés közben ne használjanak mobiltelefont, valamint ne hallgassanak zenét a fülhallgatón keresztül. Kisorsolták a labdarúgó Román Kupa Hargita megyei szakaszának első fordulóját. Az FC Székelyudvarhely a Gyergyószentmiklósi VSK-val játszik, a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, a meccset szerdán, július 28-án 17:30-tól játsszák Gyergyószentmiklóson. Selejtező odavágókat játszottak a tegnap este a labdarúgó Európa és Konferencia Ligában. Az Európa Ligában a magyar bajnok Ferencváros a holland Twente otthonában 2-1-re győzött, a Konferencia Ligában a Debrecen 1-0-ra verte az örmény Pjunik Jerevánt. A Paks a görög Panathinaikosszal csapott össze hazai pályán, 2-1-re vereséget szenvedett. Az örmény Alaskert vendége volt a kolozsvári CFR, ez a találkozó 1-1-re végződött. A kolozsvári universitátja a norvég Brambergent fogadta a Sepsiszentgyörgyi stadionban. A vendégek 2-0-ra vezettek, a kolozsváriak az utolsó percekben kiegyenlítettek, 2-2 lett a végeredmény. Meglepetésre az FCSB hazai pályán 3-2-re vereséget szenvedett a litván Audától. A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik. Változékony időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás megerősödik, helyenként eső is lehet adáskörzetünkben. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Desperado együttes, és az ég veled, hát még nem búcsúzkodunk, hiszen a Sztár délután második órájában vagyunk csupán, és egészen 17 óráig hozom a legnagyobb nyári slágereket. Változatosan érkezik a díva, a 67 éves Madonna, a többszörös Grammy-díjas amerikai énekesnő, akik a pop királynőjeként ismert, és folyamatos megújulásáról, valamint zenei, vizuális és előadói sokoldalúságáról vált híressé. Még mindig szeretjük a 80-as évek legnagyobb dalait.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinil padlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
8: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
7: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
9: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
10: 2 megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

A rock, a jazz, a blues, a funk jellegzetes hangú előadó művésze, a Liszt Ferenc díjas magyar énekesünk, Horváth Károly, vagyis Charlie. Hát jó is lenne, hogyha Charlie koncert lenne, tusványosan biztos, hogy ott lennék az első sorok között. De egyébként vannak jó koncertek, és lesznek jó koncertek a következő napokban is. Mondanám a mai programot, közben a tusványos Facebook oldalán nézelődtem, közzétették néhány perce, hogy minden évben tudsz találkozni azokkal az emberekkel, akikkel talán egy évben csak egyszer találkozol, és csak tusványoson, és olyan emberekkel, akikkel tényleg öröm leülni, és öröm beszélgetni, és rengeteg előadás vár rátok a hétvége folyamán, pakoljátok be a fontosabb dolgaitokat, a többiről pedig a szervezők gondoskodnak. Közzétették, hogy hogyan öltözzetek, esős időt jeleznek mára is tusványosan a meteorológusok, napközben a maximális csúcsérték 18 fok lesz, éjszaka viszont csak 9 fokra lehet számítani, úgyhogy hosszú nadrág és jó meleg kabát az erdő között a bulik közepette is el fog férni. Aztán közönség találkozó lesz a MIT sátorban, mert hogy ma koncertezik Maszkora és a Tücsökraj, valamint a 4-es Street zenekar. A 4-es Street-tel délután 4 órakor lehet találkozni a MIT sátorban, 5 órától pedig a Maszkora és a Tücsökraj fogadja a résztvevőket. Emellett többféle sátor van nyilván, ahol rengeteg előadást lehet meghallgatni és be lehet ülni a beszélgetésekre, viszont a Lőrinc Csaba fősátor programjait azt élőben közvetítik a tusványos YouTube csatornáján, úgyhogy érdemes YouTube-on is meglátogatni a tusványos oldalát. Van borudvar természetesen tusványoson is, és hát akkor a nagy színpadon ma este pedig koncertekre lehet számítani, valamint bulikra, azt is hamarosan hozom. Ami a koncerteket illeti, este 8 órától lesz a nagy színpadon a pénteki koncertsorozat első fellépője, mégpedig a Maszkora és a Tücsökraj, aztán 10 órától csap a húrok közé a Gyergyó-Szentmiklósi 4-es Street zenekar. Ma este a székelyudvarhelyi Hunáj fog bulit tartani a MIT sátorban, tehát DJ Hunáj gondoskodik a hangulatról, 2-től hajnali 3:30-ig hozza a legjobb zenéket. Aztán 3:30-től reggel 5 óráig DJ Barney és fia Oliver Capri gondoskodik a hangulatról, közben pedig a Csűrben retro bulira lehet számítani, Kusmó felel a hangulatért, este 11-től reggel 6-ig, és természetesen még lesznek más sátrakban is bulik, ezek a főszínpadok a bulikat illetően, úgyhogy érdemes péntekre kimenni, elmenni tusványosra. Hozom majd a szombati programokat is, előtte itt van a 4-es Street zenekar legkedveltebb felvétele, Mesélek a bornak, hát meséljetek a bornak tusványosan is.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Magamban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

Sunshine in the rain, napsütés az esőben. Mi egyelőre csak a napsütést észleljük Székelyudvarhelyen szerencsére, hát küldjük Tusványosra is a jó időt, és küldjük azoknak a személyeknek is a napfényt, és a jó kívánságot persze, akik ma lagziznak, mert hogyha péntek, akkor esküvő is, na meg a szombatok is teljes mértékben a lagzikról szólnak a nyáron, és persze a szolgáltatókról sem feledkezhetünk meg, akik biztosítják a jó hangulatot a násznépnek, és ők biztos, hogy nem fognak pihenni ezen a hétvégén, szóval tényleg vannak olyan rádióhallgatók, akik ezen a hétvégén sem fognak kirándulni, szórakozni, hanem csak a munka és csak a szórakoztatás jutott nekik, de természetesen róluk is gondos

Hiszen Dash, Youngfly és Azaria felvételét fogom küldeni azoknak a rádióhallgatóknak, akik Lagziba készülnek, és akik biztos, hogy tudom, hogy hallgatják a rádiót. Norbi, nektek jó munkát!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
5: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsműves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsműves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsműves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.

Sztárrádió legnagyobb nyári slágerek változatosan. Ne felejtjétek a holnapi vásárt, hiszen hogyha elérkezik a hónap utolsó szombatja, akkor portéka van szervezve a Kossuth Lajos utcába, ismét vásártérré változik a legkedveltebb utcánk, és közel 50 árus hozza el majd szívvel, lélekkel készített portékáját a júliusi hagyományos és helyi termékek vásárába. Lesz ott minden, ami szemszájnak ingere, tehát lehet vásárolni virágokat, mikrozöldeket, pékterméket, hús terméket, tejterméket, mézből készült termékeket, lekvárokat és szörpöket természetesen, és válogathatunk a legszebb kézműves termékek közül is. A júliusi portéka 9 és 14 óra között várja a vásárban a vásárlókat, az érdeklődőket. Holnapra jó időt mondanak a meteorológusok, úgyhogy egyet sétáljátok a Kossuth Lajos utcában. Hát, ha megtaláltok valami olyan finomságot, vagy olyan szépséget, amit mindenféleképpen hazavinnétek a hétvégére. Thank you.

0: Lelőttek egy drónt a román légtérben, bölcsődét adtak át Simén falván. Budapestre jön a Real Madrid. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lelőtt egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt ma délelőtt a román légtérben egy F-16-os vadászgép. Nikos Ordán államfő közlése szerint a drón lakatlan terület felett repült, ezért a román katonai gép biztonságosan felülről lefelé leadott lövéssel semmisítette meg. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a drón eredetéről, az eset körülményeit vizsgálják. A történtek miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség utasítására a Buzău megyei felügyelőség Roalert riasztást adott ki Románia délkeleti részének több térségére, köztük Buzău megyére is. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében. Az év első felében 261 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában 199-et. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság szerint a legtöbb bejelentés testi bántalmazásról vagy más erőszakos cselekményről szólt. A rendőrök több esetben ideiglenes védelmi intézkedéseket is elrendeltek, a bántalmazók közül 24-en elektronikus megfigyelőeszközt kell hordjanak. Bölcsődét adtak át Simén falván. Az épület felépítését a Fejlesztési Minisztérium finanszírozta az RMDS által elindított bölcsődeépítési programban. Az átadáson jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Cseke Attila fejlesztési miniszter is. A bölcsőde korszerű európai szabványok szerint épült, hálószobával, játszótérrel, étkezővel, saját konyhával és mosodával biztosít biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára. Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, köztük 4-et Hargita megyében és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. Augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, mondta az átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter. Folytatódik a labdarúgó Szuperliga, a vasárnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik. Az FK Csíkszered a vasárnap 20 óra 30 perctől fogadja az FCSB-t, a klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre kizárólag ma 14 órától lehet elővételben jegyet váltani a stadion jegypénztáránál, a rendelkezésre álló készlet erejéig. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szintén vasárnap 17:30 lép pályára, a Kolozsvári Universitátjával csap össze a Sepsi arénában. A második forduló ma 17:30 az Arad Galac meccsel kezdődik, este 21:30-tól FC Argyes Petrolul meccs lesz, szombaton 17:30-tól a Fárul a Corvinult fogadja, este 21:30-tól Dinamo Krajova meccset játszanak. Hétfőn 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 21:30-tól a Botosán Rapid meccset. Budapestre jön a Real Madrid. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy augusztus 8-án szombaton este felkészülési mérkőzést játszik a Groupama arénában a július végétől Ausztriában edzőtáborozó Real Madriddal. A 15-szörös Bek és Bajnokok Ligája győztes spanyol csapat a klubhoz visszatérő vezetőedző José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést, július végén megy az ausztriai edzőtáborba. A budapesti mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik a bajnoki szezonbérletesek számára, az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre. Felmelegedés jön a hétvégén, fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben szombaton és vasárnap. Ma délután még lehetnek elszórtan esőzések a térségben, a legmagasabb hőmérséklet értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

A Fall of the Flow 2026-os sláger, hát nagyon szeretjük ezt az új dalt, és a Magyar Rádió Shop 40-es slágerlistán a 17. helyezetnél tart. Taylor Swift-tel megyünk tovább, már csak azért is, mert péntekenként azért megszoktam nézni a slágerlistákat, és a Rádió Shop 40-es lista élén Taylor Swift felvétele van a külföldi előadók közül, a magyarországi Rádió Shop 40-es listáról beszélgetünk, de szerintem egyébként világszerte is hatalmas sláger lett ez a 2025-ös alkotás. A reklámok előtt még ezt hallgatjuk meg.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keresd a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Post Malone felvétele a Sztár délután harmadik órájában. Nézzük a híreket, mik az újdonságok. Hát azt olvasom épp, hogy várja a végzősök jelentkezését a munkaerő elhelyező ügynökség. A 2025-26-os évfolyam középiskolai végzettjei tehát június 6-a és augusztus 4-e között hétköznapokon jelentkezhetnek a munkaügyi központban regisztráció céljából, függetlenül attól, hogy sikeresen teljesítették-e az érettségi vizsgát. És mint írják a jogszabályi előírások szerint a végzősöknek a tanulmányok befejezésétől számított 60 napon belül jelentkezniük kell a munkaerő elhelyezési ügynökségeknél, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vegyék őket. Ez kötelező feltétele a 76/2002-es számú törvény alapján biztosított juttatásoknak, beleírta ugye a munkanélküli járadék igénylését is. Azok a fiatalok, akiknek pótvizsgájuk van és nem zárták le minden tantárgyból a tanulmányi helyzetüket, a pótvizsga sikeres letételétől számított 60 napon belül kell jelentkezzenek. Az oktatási intézmény által kiállított igazolásnak tartalmaznia kell a pótvizsga sikeres letételének a dátumát is. És aztán a munkanélküli járadékot augusztus 5-től folyósítják, amennyiben ugye a kérelmet a 60 napos határidő lejártát követő 10 napon belül nyújtják be. Ha a kérelmet ezen időszak után fogják benyújtani, a járadékot akkor a kérelem benyújtásának napjától fogják folyósítani, de egyébként minden részletet el tudtok olvasni a Hargita megyei munkaügyi hivatal honlapján, hogyha beírjátok azt, hogy anofm.ro, tehát ezt kell beírni a keresőbe, és akkor mindenki minden részletet megtalál magyarul és románul is egyaránt. Hát megéri élni ezzel a lehetőséggel, kedves végzősök. Nyilván, hogyha tovább tanulni szeretnétek, akkor nem vonatkozik rátok.

Még mindig kellemes az idő és napsütés. Aranyozza be a péntek délutánunkat, július 24-ét írunk. Szalad az idő, már jövő szombaton augusztus 1-e lesz, és hát közeledik augusztusban a Szikurusz Fesztivál is itt Székelyudvarhelyen. Ne felejtsétek el, idén is megszervezik a 14. Szikurusz Fesztivált, és összesen 17 zenekar és szólóelőadó jelentkezett a versenyre, ami rekordszámú nevezés jelent a fesztivál történetében. Ki is választották a továbbjutó zenekarokat, és akik produkció

Közé van téve egy-két koncert is, hogy milyen különleges zenei világgal érkezik az idei fesztivál. Itt lesz például Csinszka, az erdélyi származású, ma már Magyarországon alkotó előadó, és hát Csinszka ő augusztus 22-én szombaton fog fellépni a Városi Parkban, de például most közzé tették 3 órája azt is, hogy a Bohemian Betyársz is fellép, féktelen energiával érkezik a Sziculusz Fesztiválra, ők augusztus 21-én pénteken este 10 órától fognak fellépni a Városi Park színpadán. Hát a Sziculusz Fesztivált szeretjük, imádjuk, idén augusztus 20-a és 23-a között lesz megszervezve, ugye az Udvarhely Széki Ifjúsági Egyeztető Tanács szervezésében, le a kalappal előttük, Dua Lipa előtt is le a kalappal. 2019-es lágere még mindig jó.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Pizza?
5: Ham.
4: Burger?
5: Ham.
4: Napi menü?
5: Ham.
4: Gyrosz?
5: Ham.
4: Éhes vagy?
5: Ham. Kattalj rá a kajára!
2: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kös vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A fő nyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
1: Reklámot hallottak.
6: Star Radio.
7: Star Radio.
6: Star Radio.
8: Absolutely everybody. Vanessa Amorosi, 90-es évek örökzöld slágere. Hát ez Dávid Endre alpolgármester is mondhatná, hogy abszolút mindenki kell, hogy figyeljen, hogy a saját lakókörnyezetét megbecsülje. És rendre lenne szükség mindenkitől. A szociális lakásokban ugye vannak együttélési normák, ahogy mondta a polgármester, az alpolgármester, vannak feltételek, és amelyek megteremtése nem pénz, hanem hozzáállás kérdése. Volt sok panasz, a zónában történtek ugye jelentések, bejelentések, jelezték a csótányok, a poloskák jelenlétét, ezért megszervezték az írtásokat is, és ezekben a lakásokban most már nincs csótány és poloska, ellenőrzéseket is fognak végezni egyébként a Városháza részéről, mert aki a szociális lakásokban szeretne élni, az rendet kell tudjon tartani maga körül, és viselkednie is kell természetesen. Itt majd többi agresszióval, nagy szájjal nem lehet semmire menni, mondta az alpolgármester, rendre és figyelemre van szükség. Az előző évekhez képest egyébként jelentősen kevesebb negatív bejelentés érkezett szerencsére, úgyhogy jó az irány, de van még feladat bőven a szociális lakásokkal kapcsolatban is. Ti becsüljétek tényleg ezeket a lakókörnyezeteket, és nem csak a szociális lakások lakókörnyezeteit, hanem a városban bárhol, ahol éltek. Absolutely everybody, tehát mindenki. Aztán felcsavarjuk a szőnyeget, érkezik Fenyő Miklós, és Sziszi Kecs dalt is hallgatunk, még a 15 órás hírek előtt.

hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

0: Lelőttek egy drónt a román légtérben, bölcsődét adtak át Simén falván. Budapestre jön a Real Madrid. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lelőtt egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt ma délelőtt a román légtérben egy F-16-os vadászgép. Nikos Ordán államfő közlése szerint a drón lakatlan terület felett repült, ezért a román katonai gép biztonságosan felülről lefelé leadott lövéssel semmisítette meg. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a drón eredetéről, az eset körülményeit vizsgálják. A történtek miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség utasítására a Búzeum megyei felügyelőség Roalert riasztást adott ki Románia délkeleti részének több térségére, köztük Búzeum megyére is. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében. Az év első felében 261 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában 199-et. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság szerint a legtöbb bejelentés testi bántalmazásról vagy más erőszakos cselekményről szólt. A rendőrök több esetben ideiglenes védelmi intézkedéseket is elrendeltek, a bántalmazók közül 24-en elektronikus megfigyelőeszközt kell hordjanak. Bölcsődét adtak át Simén falván. Az épület felépítését a Fejlesztési Minisztérium finanszírozta az RMDS által elindított bölcsődeépítési programban. Az átadáson jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Cseke Attila fejlesztési miniszter is. A bölcsőde korszerű európai szabványok szerint épült, hálószobával, játszótérrel, létkezővel, saját konyhával és mosodával biztosít biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára. Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, köztük 4-et Hargita megyében és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. Augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, mondta az átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter. Folytatódik a labdarúgó Szuperliga, a vasárnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik. Az FK Csíkszered a vasárnap 20 óra 30 perctől fogadja az FCSB-t, a klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre kizárólag ma 14 órától lehet elővételben jegyet váltani a stadion jegypénztáránál, a rendelkezésre álló készlet erejéig. A Sepsiszentgyörgyi Sepsió SK szintén vasárnap 17:30 lép pályára, a Kolozsvári Universitátjával csap össze a Sepsi Arénában. A második forduló ma 17:30 az Arad Galac meccsel kezdődik, este 17:30-tól FC Ágyes Petrolul meccs lesz, szombaton 17:30-tól a Fárul a Corvinult fogadja, este 17:30-tól Dinamo Krajova meccset játszanak. Hétfőn 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 17:30-tól a Botosán Rapid meccset. Budapestre jön a Real Madrid. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy augusztus 8-án szombaton este felkészülési mérkőzést játszik a Groupama Arénában a július végétől Ausztriában edzőtáborozó Real Madriddal. A 15-szörös Bek és Bajnokok Ligája győztes spanyol csapat a klubhoz visszatérő vezetőedző José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést, július végén megy az ausztriai edzőtáborba. A budapesti mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik, a bajnoki szezonbérletesek számára az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre. Felmelegedés jön a hétvégén, fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben szombaton és vasárnap. Ma délután még lehetnek elszórtan esőzések a térségben, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautóprogram keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautóprogram az Autogroup Simonnál.
5: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Pilos UHT fogyasztási tej 3 lej 15 bani, a 750 ml-es Gelatelli olasz stílusú fagylalt 11 lej 99 bani és a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
6: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

legnagyobb slágerek változatosan továbbra is itt a Sztár délutánban, közben böngészem a hírportálokat is. Folyamatosan figyelem, hogy milyen újdonságokról lehetne beszélgetni. Hát itt van, amiről beszélgetni, az biztos. Például a TikTok nem védi megfelelően a kiskorú felhasználókat, olvastam erről is. Aztán átírja nyaralási szokásokat a globális felmelegedés. Erről is fogok hozni néhány információt. Lelőttek egy drónt Románia légterében, mondta Nikus Ordán, erről is van néhány frissítés, úgyhogy ezt is meg fogom osztani veletek. És természetesen, ami érdekes, hogy egy évvel ezelőtt hőségriadó volt, idén pedig 10 Celsius fokos hajnalok vannak, hát látványosan más arcát mutatja a nyár, elszomorító egyben. Viszont ettől függetlenül még a rúzs a szánkon van. Rúzsa Magdolna felvétele, a legújabb felvételnek a címe az Rúzs, úgyhogy ezt fogjuk meghallgatni 2026-ban. Ebben az órában hozom nektek Válmár újdonságát Nótár Mérivel, itt lesz Lady Gaga és Robin Schulz dalt is hallgatunk a következő percekben.

Nem tudom, hogy ki mennyire szeret pókerarc lenni. Ugye ez azt jelenti, hogy az arc kifejezésed és a testbeszéded nem árulja el az érzéseidet vagy a szándékaidat. Hát ez a pókerezésnél kimondottan jó, onnan is jön az, hogy pókerarc. Ezt gyakorolni kell. A semleges arc kifejezést a tükör előtt mindenféleképpen. Amint mondtam, egy évvel ezelőtt hőségriadó volt. Idén 10 Celsius fokos hajnalok vannak. Hát, mintha nem is ugyanarról az évszakról beszélnénk, 2025. július 24-én a tartós hőség és a kánikula miatt adtak volt ki figyelmeztetéseket. És egy évvel később, most a hajnali minimumok pedig inkább egy szeptember végi vagy október elejé napot idéztek Székelyföldön. Hát az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek reggeli hőtérképe szerint, képzeljétek el, Gyergyó alfaluban például mindössze 8,3 Celsius fok volt, Csíkszeredában 9,4, Marosvásárhelyen 10,1, és hát természetesen visszük a prímet, mint mindig, Székelyudvarhelyen 10,7 fokot mértek, de hát ez édes kevés a nyári hajnalokhoz képest. Na jó, azért egy város megelőzött bennünket, most nézem, Sepsiszentgyörgyön 11,6 fok volt, annyit mutattak a hőmérők, és a hegyekben ennél is hidegebb volt, nyilván a Bucsintetőn 5,5 fokot, míg a Kelemen havasok meteorológiai állomásán mindössze 2,7 Celsius fokot regisztráltak, hát akkor döntsük el, hogy tél van vagy nyár. Olyan nehezen szabadulunk mindig a téltől, hogy még nyáron sem hagy minket nyugodni, hát a hajnali reggeli órákban borzasztó alacsonyak ezek a hőmérsékleti értékek. Az idei július pedig már több alkalommal is szokatlanul hűvös hajnalokat hozott, és a nappali csúcshőmérsékletek is rendre elmaradtak az ilyenkor megszokott értékektől. Hát a nyár derekán. Sokszor inkább azért késő őszi hangulat uralkodik, ahogy megtapasztaltuk, mintsem igazi kánikula. Pontosan egy évvel ezelőtt egészen másról szóltak a hírek, a nappali csúcsértékek akkor 33-37 Celsius fok között alakultak, Erdély jelentős részére akkor elsőfokú sárga jelzésű hőségriasztás volt érvényben, most pedig fordítva vagyunk, sárga riasztás van érvényben, de a viharokat és a csapadékokat illetően. Na, úgyhogy 35 fok volt itt körülbelül Erdély szerte egy évvel ezelőtt, de most már jelenben. 2026-ban vagyunk, július 24-e szintén. Hát így változik az időjárás is, meg ahogy szokták mondani, mi is ezzel együtt az idő elteltével.

tudom, ti hogy vagytok ezzel, de Valmár és Notár Méri közös felvétele igencsak jól sikerült nyárára. Beleúszok ez a címe. Megtaláljátok YouTube-on, Spotify-on, mindenhol, és már szerte a rádiókban is. Ez szól, valamint a toplisták élén is szerepel a magyar rádiós slágerlistákot, ha megnézitek. Jól sikerült, tényleg jó nyárias. Kirándulni, utazni, vagy csak simán létezni. Tökéletes választás lehet. Apropó kirándulás, hát átírja a nyaralási szokásokat a globális felmelegedés. Mit is írnak itt a hírportálok? Azt, hogy nyáron Észak-Európa sokkal kellemesebb hely lehet, mint Görögország, Olaszország vagy Spanyolország. Hát egyre fullasztóbb nyarak vannak. És emiatt növekvőben van azoknak a turistáknak a száma, akik a hagyományos mediterrán úti célok helyett hűvösebb vidékeket céloznak meg. Ez a felmérés eredménye. Az idei vendégek azt mondták, hogy azért jöttek ide, hogy megszabaduljanak a déleurópai fullasztó hőségtől, ezt mondta egy dél-svédországi idegenvezető. Állítása szerint a látogatók nagyon értékelik, hogy a legmagasabb hőmérséklet nem igen haladja meg ott fent északon a 30 Celsius fokot. A jelenséget pedig egy angol nyelvű sajtó emlegeti, ami a cool, ugye hűvös, és a vakáció szavak összevonásából jött létre, ez a jelenség pedig a coolcation. Ez a tendencia nem csak Észak-Európában érvényesül, hanem Franciaországban is. Nagyobb magasságban este és éjszaka hőmérséklet számottevő mértékben csökken ott a hegyekben, ami miatt a nyaralások sokkal kellemesebbek nyilván. Aztán júniusban Európa szerte ugye beköszöntött a kánikula. A platformok szerint a koppenhágai szállásfoglalások száma például 246%-kal ugrott meg, mint tavaly, és még Dublin tekintetében a növekedés 151%-os volt. Az Egyesült Államokból érkező turisták pedig idén 154%-kal több szállást foglaltak, például Oszlóban vagy Helsinkiben is. A látogatók között végzett legutóbbi felmérések azt mutatják, hogy 5-ből egy külföldi turista többek között az alacsonyabb nyári hőmérséklet miatt választja például Norvégiát, Finnországot vagy épp Svédországot is. Hát igen, nagyon nagy meleg van a déli országokban, és az időjárás mellett egy sor más tényező is befolyásolja nyaralási szokásokat. Például fontos szempont, hogy a déli országok olcsóbbak Észak-Európánál, szóval, hogyha olcsóban akarunk nyaralni, akkor nyilván a déli országokat választjuk, na meg ott több tengerparti lehetőség is van, de azzal számolni kell, hogy valóban nagy a hőség, és valóban 39-40 Celsius fokos nappali csúcsértékeket kell elviselni az olaszországi, a spanyolországi, a franciaországi térségekben. Egy-egy helyen nyilván, tehát nem mindenhol. Baby, you're the one, 2024-es, hát most már mondhatni sláger.

0: like music. Sztár reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham! Kattalj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Délután a legnagyobb slágerek változatosan, hát itt megint nagy dolgok történnek Romániában. Lelőttek egy ront Románia légterében, ugyanis egy drón tartózkodott a légterünkben, amelyet 11 óra körül lőtt le egy román pilóta egy F-16-ossal. Fontos kiemelni, hogy lakatlan terület felett volt, és ez tette lehetővé, hogy fentről lefelé tüzelhessen rá, a hatóságok egységei pedig jelenleg is a helyszínen vizsgálódnak, hogy minden részletet feltárjanak az incidenssel kapcsolatban. Ezt nyilatkozta Nikus Ordán, államfő, azt is tegyük hozzá. Olasz gép is próbálkozott egyébként, végül a román F-16-os találta el, és a védelmi miniszter gratulált. Elmondta, hogy az elmúlt időszak erőfeszítései meghozzák bizony a gyümölcsüket. A román katonák pénteken, tehát ma 11 óra 7 perc körül lőtték le az engedély nélküli román légtérbe lépő drónt, és gratulálnak a román pilótáknak professzionalizmusokkal, hidegvérükkel és gyors reakciójukkal hatástalanítottak egy illegálisan behatoló légieszközt. Közt, és ez újabb bizonyítéka annak, hogy a román hadsereg teljesíti alapvető küldetését, vagyis az ország területének védelmét és az állampolgárok biztonságának a garantálását. Hát ilyen hírek keringenek a hírportálokon, de egyébként most a televízióban is minden egyes román tévécsatornán ezt lehet látni és hallani. Viszont itt a Sztár délutánban még a hírek előtt United Nations felvételét fogjuk meghallgatni.

0: Lelőttek egy drónt a román légtérben, bölcsődét adtak át Simén falván. Budapestre jön a Real Madrid. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lelőtt egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt ma délelőtt a román légtérben egy F-16-os vadászgép. Nikos Ordán államfő közlése szerint a drón lakatlan terület felett repült, ezért a román katonai gép biztonságosan felülről lefelé leadott lövéssel semmisítette meg. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a drón eredetéről, az eset körülményeit vizsgálják. A történtek miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség utasítására a Buzău megyei felügyelőség Roalert riasztást adott ki Románia délkeleti részének több térségére, köztük Buzău megyére is. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében. Az év első felében 261 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában 199-et. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság szerint a legtöbb bejelentés testi bántalmazásról vagy más erőszakos cselekményről szólt. A rendőrök több esetben ideiglenes védelmi intézkedéseket is elrendeltek, a bántalmazók közül 24-en elektronikus megfigyelőeszközt kell hordjanak. Bölcsődét adtak át Simén falván. Az épület felépítését a Fejlesztési Minisztérium finanszírozta az RMDS által elindított bölcsődeépítési programban. Az átadáson jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Cseke Attila fejlesztési miniszter is. A bölcsőde korszerű európai szabványok szerint épült, hálószobával, játszótérrel, létkezővel, saját konyhával és mosodával biztosít biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára. Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, köztük 4-et Hargita megyében és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. Augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, mondta az átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter. Folytatódik a labdarúgó Szuperliga, a vasárnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik. Az FK Csíkszered a vasárnap 20 óra 30 perctől fogadja az FCSB-t, a klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre kizárólag ma 14 órától lehet elővételben jegyet váltani a stadion jegypénztáránál, a rendelkezésre álló készlet erejéig. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szintén vasárnap 17:30 lép pályára, a Kolozsvári Universitátjával csap össze a Sepsi arénában. A második forduló ma 17:30 az Arad Galac meccsel kezdődik, este 21:30-től FC Argyes Petrolul meccs lesz, szombaton 17:30-tól a Fárula Corvinult fogadja, este 21:30-től Dinamo Krajova meccset játszanak. Hétfőn 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 21:30-től a Botosán Rapid meccset. Budapestre jön a Real Madrid. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy augusztus 8-án szombaton este felkészülési mérkőzést játszik a Groupama arénában a július végétől Ausztriában edzőtáborozó Real Madriddal. A 15-szörös Bek és Bajnokok Ligája győztes spanyol csapat a klubhoz visszatérő vezetőedző José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést, július végén megy az ausztriai edzőtáborba. A budapesti mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik, a bajnoki szezon bérletesek számára az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre. Felmelegedés jön a hétvégén, fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben szombaton és vasárnap. Ma délután még lehetnek elszórtan esőzések a térségben, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidlben az 1 literes 1,5% zsírtartalmú Pilos UHT fogyasztási tej, 3 lej 15 bani, a 750 ml-es Gelatelli olasz stílusú fagylalt 11 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika kilója 7 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
6: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
5: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
9: Közérdekű hirdetés következik.
10: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
9: Közérdekű hirdetést hallottak.

4:5 után vagyunk, 4 perccel, péntek van, tehát július 24-e, Tombol, Tusványos, Tusnádfürdőn rengetegen vannak, és még többen lesznek az esti órákban, valamint holnap szombaton, napközben és este. Ne felejtsétek el az előadásokat, ne felejtsétek el a tusványos.ro weboldalt, ahol mindenféle információ és program fent van, és el lehet olvasni, meg lehet találni. Rengeteg előadás van a sátrakban, hosszú lenne felsorolni azt, hogy milyen sátrak vannak a tusványos területén, ha csak 2-3-at kiemelhetnék, az a Lőrinc Csaba sátor, a Jakab Fielemér sátor, de ott van például a Csűr is, az Erdélykafé sátor, valamint a Mit sátor, a Puskás Mikó, a Nagy Színpad, a Szél Kálmán sátor. Rengeteg előadás van, több előadó is utazik Tusnádfürdőre, és amelyik beszélgetés vagy téma tetszik nektek, abba a sátorba kell, hogy beüljetek napra lebontva, óráról órára, pontosan minden közzé van téve a tusványos.ro weboldalon, és hogyha külön csak a koncertekért utaznátok el, akkor igen, amint mondtam, ma este 8 órától fel fog lépni a Maszkura és a Tücsökraj zenekar, a Nagy Színpadon este 10-től pedig a 4-es Street zenekar fog koncertezni. De sokan lesznek a 4-es Street-en, biztos vagyok benne, hogy vagány lesz. Holnap pedig szombaton este 8 órától Szabó Balázs bandája lép fel a Nagy Színpadon, este 10-től pedig a Kowalski meg a Vega várja az érdeklődőket. Hát a Kowalskit is imádjuk, úgyhogy hamarosan meg is hallgatunk egy Kowalski dalt, nem tudom kinek melyik a kedvence. A Csónakot azt már nagyon sokszor hallottuk, ami a legeslegújabb felvételük. Viszont most a következő percekben meghallgatunk egy lassabb felvételt, a Tágas vizeken, azt is szeretjük, 2020-as zene, 6 éves dal, biztos vagyok benne, hogy szombat este felcsendül majd Tusnádfürdőn.

0: mi szólunk.
1: A Sztár délután utolsó percei, Szolvév és Marfalko Dávid felvételével megyünk majd tovább. Nyilván hozom a topistás külföldi előadóktól is a slágereket. Közben pedig ugye olvastam, hogy a TikTok milyen veszélyt jelent a kiskorúakra, mert hogy egyáltalán nem védi megfelelően a kiskorú felhasználókat. Az Európai Bizottság előzetes megállapítása szerint tehát megsértheti a TikTok az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendeletét, mert a platform kiskorú felhasználóinak fiók beállításai egyáltalán nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet, biztonságot és védelmet. Emellett pedig a 16-17 éves felhasználók tartalmait pedig a platform ajánló rendszere a For You hírfolyam más felhasználóknak is megjelenítheti. A bizottság szerint ez növeli a kéretlen kapcsolatfelvételek, a zaklatás, valamint a gyermekeket célzó visszaélések kockázatát, és fel is hívják a figyelmet, hogy még a privát fiókot használó kiskorúak is könnyen beazonosíthatók más felhasználók követő listái alapján, profilképük pedig bárki számára hozzáférhető marad, ami szintén biztonsági kockázatot jelenthet. A TikToknak módosítania kellene a kiskorúak alapértelmezett fiók beállításait úgy, hogy tartalmaikat csak is az általuk elfogadott felhasználók láthassák. És a TikToknak nem szabadna a kiskorúak tartalmait ajánlania más felhasználóknak, és azok semmilyen körülmények között nem lehetnének elérhetők a platformon kívüli globális közönség számára. Ez a fránya TikTok tényleg megosztja a véleményt, és tényleg beszippantja a mai generációt, a fiatalokat, a kiskorúakat és a felnőtteket is egyaránt, úgyhogy ha tehetitek, akkor vigyázzatok és figyeljétek a TikTok alkalmazás használatát, hogyha a ti gyerkőcötök is minél többet lóg, úgymond a TikTokon. Mert valaki mondta, hogy annyira nem is egészséges és pozitív, hogyha a napunk 24 órájából több órát töltünk a TikTokon, mint például a szabadban. A napsütésben, akár csak ma délután, pénteken lehet tervezni a kinti programot.

Baby. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió, a legnagyobb slágerek változatosan. Pénteken is a sztár délután végéhez értünk. Hát 4-es street koncert lesz ma este Tusványoson 10 órai kezdettel, úgyhogy nyilván, hogy ezzel a zenekarral fogok elköszönni tőletek. És az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Legközelebb hétfőn találkozunk, akkor már július 27-e lesz tényleg. Július utolsó heténél fogunk tartani, és majd együtt hangolódunk augusztusra a következő héten is. Minden egyes nap a sztár délutánban várlak benneteket 12 és 17 óra között. Legyen egy kellemes hétvégétek, jó pihenést, jó szórakozást, vagy kitartást a munkához nyilván. Aki dolgozik, neki kitartást kell, hogy kívánjunk. Minden jót, sziasztok!

0: Lelőttek egy drónt a román légtérben, bölcsődét adtak át Simén falván. Budapestre jön a Real Madrid. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Lelőtt egy egyelőre ismeretlen eredetű drónt ma délelőtt a román légtérben egy F-16-os vadászgép. Mikos Ordán államfő közlése szerint a drón lakatlan terület felett repült, ezért a román katonai gép biztonságosan felülről lefelé leadott lövéssel semmisítette meg. A hatóságok egyelőre nem közöltek részleteket a drón eredetéről, az eset körülményeit vizsgálják. A történtek miatt az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség utasítására a Buzău megyei felügyelőség Roalert riasztást adott ki Románia délkeleti részének több térségére, köztük Buzău megyére is. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszakos esetek száma Hargita megyében. Az év első felében 261 ilyen bűncselekményt regisztráltak, míg a tavalyi év azonos időszakában 199-et. A Hargita megyei rendőrfőkapitányság szerint a legtöbb bejelentés testi bántalmazásról vagy más erőszakos cselekményről szólt. A rendőrök több esetben ideiglenes védelmi intézkedéseket is elrendeltek, a bántalmazók közül 24-en elektronikus megfigyelőeszközt kell hordjanak. Bölcsődét adtak át Simén falván. Az épület felépítését a Fejlesztési Minisztérium finanszírozta az RMDS által elindított bölcsődeépítési programban. Az átadáson jelen volt Kelemen Hunor szövetségi elnök és Cseke Attila fejlesztési miniszter is. A bölcsőde korszerű európai szabványok szerint épült, hálószobával, játszótérrel, étkezővel, saját konyhával és mosodával biztosít biztonságos és kényelmes környezetet a gyermekek számára. Országszerte 91 bölcsődét építettünk és adtunk át, köztük 4-et Hargita megyében és több mint 40-et olyan településeken, ahol jelentős magyar közösség él. Augusztus végéig átadjuk a 110. új bölcsődét is, mondta az átadón Cseke Attila fejlesztési miniszter. Folytatódik a labdarúgó Szuperliga, a vasárnap mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik. Az FK Csíkszered a vasárnap 20 óra 30 perctől fogadja az FCSB-t, a klub tájékoztatása szerint a mérkőzésre kizárólag ma 14 órától lehet elővételben jegyet váltani a stadion jegypénztáránál, a rendelkezésre álló készlet erejéig. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK szintén vasárnap 17:30 lép pályára, a Kolozsvári Universitátjával csap össze a Sepsi Arénában. A második forduló ma 17:30 az Arad Galac meccsel kezdődik, este 9:30-től FC Argyes Petrolul meccs lesz, szombaton 17:30-tól a Fárul a Corvinult fogadja, este 9:30-től Dinamo Krajova meccset játszanak. Hétfőn 17:30-tól rendezik a kolozsvári CFR Voluntár, este 9:30-től a Botosán Rapid meccset. Budapestre jön a Real Madrid. A Ferencváros labdarúgó csapata ma bejelentette, hogy augusztus 8-án szombaton este felkészülési mérkőzést játszik a Groupama Arénában a július végétől Ausztriában edzőtáborozó Real Madriddal. A 15-szörös BEK és Bajnokok Ligája győztes spanyol csapat a klubhoz visszatérő vezetőedző José Mourinho irányításával július 13-án kezdte meg a nyári felkészülést, július végén megy az ausztriai edzőtáborba. A budapesti mérkőzésre a jegyértékesítés július 27-én kezdődik a bajnoki szezonbérletesek számára, az első 24 órában csak a bérlettel rendelkezők vehetnek jegyet a mérkőzésre. Felmelegedés jön a hétvégén, fokozatosan tisztuló égboltra, enyhe széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben szombaton és vasárnap. Ma délután még lehetnek elszórtan esőzések a térségben, a legmagasabb hőmérsékleti értékek 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Pictor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Minőségi irat, fűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazurt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: arányos áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
2: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
1: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
5: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.

sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniosig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniosig.ro honlapon.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lakásfelújítás előtt állsz? Most érdemes belevágni. Akciós napjainkon minden adott, hogy otthonodból álomotthont varázsolj. Most a Diégónál 15% kedvezményben részesülsz minden darab szőnyegre, függönyre, karnisra, rolóra, tapétára, padlószőnyegre, műfűre és tekercses vinilpadlóra, illetve ezek kiegészítőire. Ajánlatunk hűségkártyás vásárlás esetén érvényes július 22-e és 25-e között.
4: Részletekért látogass el a Sport utca 2 szám alatti üzletünkbe.
3: Ezek a Diégós fiúk már megint kitaláltak valamit.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
8: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Star Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.